0: várias que foram annak települi szárcaki közé okozlókulak, hanem volt a rejtön rúzta valamza, volt annak számszor egy rúgóz, az a nagy stampán zárgatom.
1: Kérjük, kövábbát és én utvára, szemegyik mazári szendész.
2: Látom, Lózani, arki az ennyire elmúlt átmozati.
3: Kárhi, bhai, itt a kilat majnára, ó, majnára, dután hozatom.
2: Akkor a kátagyra a szupatina szaplás.
1: Mondokám te, miért imádjuk? Rózi a csárkáig, a csikvázat, tránkatán van, hogy készkozi utána a szalomba. Miért imádjuk?
0: Az őr, táplókat még kicsit hegyig alakú szamálni a csárki, a bordiak a pászadim alhanak a szupatina szaplásma, mint ilyen itálián tárkatnálipar, szállító, ilyen minitilan, kormánymil, rájszmil, száramesin, hárpüstöl, számolta vele, hozott panciket állat benne a plét viszint, hogy ennek a szemszerbe, kéti kizállni karvásznak, ugye egy szamán utatta már. Hozzájuk a bizonyosok, ugye egy kis tigar viszint, plét viszint, csak ma a haladáig. Havar karlaszék, haramat átkapni a parádicsá. Az úr távnak egy kis zsamanti komba szamán kinezáti, egy itt a tigalaszé, számzogja pászori maradat, hozott kidát szaplásra.
1: Szóltak nomad, általában pász aszi, pati szunnat szóta, mó, általában vítelvis, szunnat szabvis aszi.
0: Ne vagyok a műszakra is használ a pacsú, olyan pozorban a tanszerúkkal, több pánzor alatt, szántári karajti.

Szabadék, ha már szándesz napna, ha az fájtett bassz, aki a bintusan dolmányunk már. Megjük a bábét, embor piacunk, pádit, ha már szándesz, kordiát, aztán kérten gázakul, azért posztáron a fritjétben. Ha már szándesz, kapni beri, mutjam, kezdem az átbeszél, csak mazé, bátkagán hathatott pittel leír, Tumni kapitertől kapta, hiszen a szankicsi házaiki. Pajatáma, adami, egy háromat érdő fajta,

hozzáadták pozitív a hozzáadó irányelvi gyára arra, ahodítható. Beszállítjunk oda, ma átkékat a neikuszi tárgatok, ami hát így az egyik korállott a hatányékuszi. Szállít, kétánta, gondíti, tehát hányi bőségékuszi arra, oxinadárati, ámúszakra, okállott kovázó,